0: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a Horvátország Jomis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Felfüggeszti a kormány az állami cégekben használt iratkezelő rendszert, amivel 17 milliárd forintot spórolnak meg, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Hozzátette, a Poseidon nevű program elavult és nehezen kezelhető, a fejlesztő cég pedig évekig versenytársak nélkül nyerte meg a közbeszerzéseket. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A pilóta nélküli eszköz Tulcea megyében egy erdős területen csapódott be, senki nem sérült meg és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír. A román hadsereg radarjai nem észlelték a légtérsértést, a hatóságok ugyanakkor riasztást adtak ki az ukrán kikötők elleni újabb orosz légi támadás miatt. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. A Frontex adatai szerint az év első 7 hónapjában mintegy 61 ezer ilyen esetet regisztráltak, 37%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Emelkedés csak a földközi tenger nyugati medencéjében húzódó útvonalon mértek. Az adatok nem tartalmazzák a július végi ceutai eseményeket, amikor mintegy 80 ezren jutottak be jogosulatlanul a spanyol exklávéba.
1: Időjárás jelentés.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Szigetfesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
2: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. Nekem a

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem tudom, hát, hogy lehet, lázadunk, hogy a fiatal, de lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek, ez benne van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virágkaspós alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán, jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Most még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

az összes játékszabályt. Fessük át a szürke, üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán. Ott hagy nekünk egy utolsót.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka és áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa, egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a Jóistennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitaláld, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Talán meg fogom lepni itt a nézőket, meg téged is, de szerintem egy ugyanilyen helyzet az, amikor az embernek gyereke születik. Hogy így azt mondják, hogy hát ez mennyire egy csodálatos dolog, hogy az anyai érzések elárasztják az embert, és hogy milyen fantasztikus, és amikor megszületett a fiam, akkor arra gondoltam, hogy azt a leborult szivar végez mostantól kezdve így lesz. És ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őt,
3: igen.
2: Nem vártam őt. De például ugyanide tartozik, és talán így csapongok egy picit, az, hogy ha valakinek kiskutyája lesz, nekem 16 évig volt egy bulim. Hát annál önálló személyiség azért kevés van. Tehát, hogy ott az gyakorlatilag folyamatosan, tehát így emlékszem rá, hogy ültem vele szemben, és beszélgettünk.
3: Ő is beszélt.
2: Ez egy fiú puli volt, és például ilyen dolgok történtek kettőnk között, hogy hát volt szerencsém Kecskeméten a színészházban lakni, és a Latabár Árpi lakott velem szemben, és találtak egyszer egy kiskutyát, aki ilyen puli fazon volt. És nem, nekik volt egy német juhász kutyájuk, nem tudták hazavinni, mert a kutya az rögtön nekiesett, és bekopogott hozzám az Árpi, és mondta, hogy figyelj, mert nem tudtad befogadni. Mondom, Árpi, ne hülyeskedj, mert nekem van egy fiú puli kutyám, mert szerinted hogy fogja eltűrni a másik fiút? Tehát, hogy kizárt. És mondta, hogy jó, térült, fordult, egy másfél óra múlva Árpi megint bekopogott, és mondta, hogy figyelj, segíts valamit kitalálni, mert nem tudom hova tenni, és hát most nem, tehát éjszaka kellős közepe. Mondtam, jó, Árpi, próbáljuk meg, de mondom, nem sok esélyt látok rá. És mondtam, hogy annyit tegyél meg, hogy leülteted a kutyát az ajtó elé, kívülről. És bementem, és ugyanígy leültem a fotelba, és mondtam, hogy gyere, úgy hívták a kutyámat, hogy Ropi. Egy fekete, rasztás, mogorva öreg úr. Hát akkor még nem volt öreg úr, de ilyen, hát de akkor lehetett olyan 4-5 éves, de hogy mogorva volt, az egészen biztos. És én mondtam neki, hogy nézd, ne haragudj, de szóval most az a helyzet, hogy van kint egy kutya, biztos, hogy érzed a szagát, fiú. Nem tud hova menni, muszáj, hogy bejöjjön a lakásba, de megígérem neked, hogy nem marad. Csak nagyon szépen kérlek, nem kell vele haverkodni, csak tűrd el. És kinyitottam az ajtót, behoztam a kutyát, és az én kutyám, aki egy antiszociális lény volt, az így fogta magát, így bekúszott a fotel alá, és onnan nézte ezt az egészet, hogy bejön ez a másik kutya, és lényeg az, hogy ott volt a kutya a lakásban, hosszú heteken keresztül, nem találtunk neki gazdát. És már ott tartottunk, hogy már neve volt, nem tudom, már póráz nélkül sétáltak együtt, már úgy, hát haverok nem voltak, de szóval, hogy úgy lehetett a lakásban a másik kutya. És így mindig az volt, amikor hazaértem este a színházból, akkor este leengedtem a két kutyát, még futottak még egy kört, ott volt egy park, éjszaka, senki nem volt már lent. És a következő történt, hogy egyszer csak a másik kutya, tehát a befogadott kutya, az egyszer csak így elindult sprintbe az egyik irányba, és mondtam neki, hogy Ropi, hozd vissza. És elindult a kutyám utána sprintben, és így egy olyan 100 méter után így megállt, visszasétált, leült elém, és azt mondta, hozd vissza te. Hozd vissza te.
3: Visszajött?
2: A másik kutya?
3: Uh-huh.
2: Soha többet nem lett meg.
3: Uh-huh.
2: Soha többet nem lett meg, és egyrészt nyilván kerestem, meg be volt csippezve, tehát valószínű, hogy valaki ezt nem befogadta, aki, akkor még nem volt ez annyira...
3: Hát, vagy lehet, hogy Ropi odasúgta neki, hogy öreg.
2: Vissza ne gyere,
3: vagy
2: mert...
3: most lelépsz innen,
2: lehet.
3: Vagy neked annyi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
2: Igen, Freudról beszélgetünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem,
2: igen,
1: ez a... Hadd higgye, amit
2: de
1: hisz.
2: Mogorva alak? Nem.
1: Lehet, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát
2: tehát, hogy a mogorvaságom mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát,
1: igen,
2: hogy
1: igen.
2: Ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam, és akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, hát igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt, első-második osztályban volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kenített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit, egy percet se akarnál vele együtt ölteni, és megtörténhet?
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott és annyira, hogy mondjam, naív, hogy bármit megegyek vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus, aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakit, tehát ez benne van a pakliban.
2: Hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele, hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: Bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred, egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
5: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
1: Mérai Kata.
5: Megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. A mogorvasságon mögött én láttam az ő csupaszív jóságát. Az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a Horvátország Jomis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Felfüggeszti a kormány az állami cégekben használt iratkezelő rendszert, amivel 17 milliárd forintot spórolnak meg, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Hozzátette, a Poseidon nevű program elavult és nehezen kezelhető, a fejlesztő cég pedig évekig versenytársak nélkül nyerte meg a közbeszerzéseket. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A pilóta nélküli eszköz Tulcea megyében egy erdős területen csapódott be, senki nem sérült meg és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír. A román hadsereg radarjai nem észlelték a légtérsértést, a hatóságok ugyanakkor riasztást adtak ki az ukrán kikötők elleni újabb orosz légi támadás miatt. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. A Frontex adatai szerint az év első 7 hónapjában mintegy 61 ezer ilyen esetet regisztráltak, 37%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Emelkedés csak a földközi tenger nyugati medencéjében húzódó útvonalon mértek. Az adatok nem tartalmazzák a július végi ceutai eseményeket, amikor mintegy 80 ezren jutottak be jogosulatlanul a spanyol exklávéba.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Akad gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, fémpolom, vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

Adok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibáz a falhoz, állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy. Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek majd, eldobnak, mert miért vagyok másé. Hogy igazi maradjak, legyek csak

99.8 Körmend FM.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Szigetfesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, két szekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: Nagyon-nagyon Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszi vetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Görmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem, az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető pörgetyűnek, mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy olyan két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett doszogatni se a gyermeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették, nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárca vezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gájer Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól, mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia karnevál igazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne, úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik, nagyon sok foglalkoztató, bábszíhezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A Művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Visz Kis készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A hétvége teljesen zavartalan, az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás szokott, napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható, alig várható felhőzet is az égbolton, esetleg egy-két megjelenés menő, szép idő gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva. Jókor!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Kóbor Léna édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenét.

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: German FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrét ország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődítónál, a Döröskei Víztározónál, a Vasvári Tavaknál, a Gencsapádi Horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrét ország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A köztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrét ország megálmodója.
5: Az utolsó kiemelt időszak a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
4: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
6: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás az országos turném során így hozzátok is fel tudok jutni. Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a család vizsgettem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
4: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
3: Időjárás jelentés.
4: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
7: A hétvége teljesen zavartalan. Az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás okoz. Napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható. Alig várható felhőzet is az égbolton. Esetleg egy-két megjelenő szép idő gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet, hogy jól kezdődjön a suri. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszivetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Körmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
7: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető pörgetyűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy ilyen két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatni se a gyermeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
6: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárca vezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az Öregváros vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gáér Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól, mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia karnevál igazgató.
8: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne, úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik, nagyon sok foglalkoztató, bábszíhezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
6: A Művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
8: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg, mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
6: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Visz Kis készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
5: Időjárás jelentés.
6: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromek vasi észlelőjétől.
9: A hétvége teljesen zavartalan, az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás okoz, napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható, alig várható felhőzet is az égbolton, esetleg egy-két megjelenő szép idő, gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wanna know why I love you.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Táborok, élő koncert, rengeteg vízparti program, és persze különleges akciók. Ez a kínálat ezen a héten Körmenden, a Muse Fun and Wellness Parkban. Hozzuk a részleteket is Dercsényi Orsi programigazgatóval.
2: Ezen a héten is rengeteg élménnyel várjuk a vendégeket. Folytatódik a Muse Splash nyári gyerektáborunk, minden nap lesz habparti, emellett kertmozival, jogával, zenés medenceparti programokkal, óriás darts focival és esti DJ programmal is készülünk. Ráadásul hétfőn elindul a Szomszéd Városok Hete elnevezésű akciónk is.
1: Ez mit takar pontosan?
2: Augusztus 10 és 14 között minden nap egy-egy környékbeli város lakóinak biztosítunk 20%-os kedvezményt a fürdőbelépő árából. Hétfőn a szombathelyieket, kedden a zalaegerszegieket, szerdán a szentgotthárdiakat, csütörtökön a vasváriakat, pénteken pedig a körmendieket várjuk kedvezményesen. Az akció igénybevételéhez mindössze a lakcímkártyát kell felmutatni. A pénteki 20%-os kedvezmény a körmendi lakosoknak járó állandó kedvezménnyel is összevonható. Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget és eltölteni nálunk egy kellemes nyári napot.
1: Megszokhattuk már ezen a nyáron, hogy hétköznaponként is rengeteg a program. Biztos ezen a héten is ez vár ránk.
2: A hétköznapokon délután 3 órakor habpartival várjuk a fürdőzőket. Kedden este 6 órától, majd szombaton reggel 9 órától trióga, Dakos, Solymos Janikóval, a hotel zenkertjében. Szerdán este kertmozival készülünk, ahol a Vespa, az Olasz Álom című filmet fogjuk vetíteni.
1: Csütörtökön pedig ismét különleges élő szabadtéri koncert.
2: Délután 3 órától Kökény Lali és Jász Andris zenél a Tómedencénél. Igazi nyári medenceparti hangulatra készülünk. A vendégek fürdőzés és pihenés közben élvezhetik ezt az élő zenét. A program a napi fürdőbelépővel látogatható. Pénteken óriás darts focit lehet majd kipróbálni, este 9 órától éjfélig pedig DJ Mateo gondoskodik a hangulatról a Laterazzán. Szombaton és vasárnap is két habpartit tartunk, szombat este pedig ismét kertmozizunk, ezúttal a Gucci című filmet fogjuk levetíteni a nagy érdeműnek.
1: Folyamatosak a táborok és a gyermekprogramok is a Muse-ban.
2: Igen, ezen a héten is sok gyermek tölti nálunk a meleg nyári napokat. Fürdéssel, játékkal, kincskereséssel, gyerekjógával, mozival, bowlinggal, és rengeteg közös élménnyel készülünk nekik. Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen nagy az érdeklődés a táboraink iránt.
1: Hol találhatunk részleteket az imént felsorolt programokról?
2: Érdemes követni a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzétesszük a programokat és az esetleges változásokat. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban. Ezen a héten is érdemes lesz ellátogatni hozzá.
1: Dercsényi Orsival, a Körmendi Létesítmény programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrét ország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődi tónál, a Dörőskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrét ország. Az Őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A fesztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrét ország megálmodója.
4: Az utolsó kiemelt időszak, a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az Őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az Őrségben.
3: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptánc gála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
5: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
6: Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vízkedtem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
3: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
3: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromek vasi észlelőjétől.
7: A hétvége teljesen zavartalan, az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás okoz, napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható, alig várható felhőzet is az égbolton, esetleg egy-két megjelenő szép idő, gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
8: Na, arról szólunk. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, a jelenlegi iskola közösséget és a várost, Körmendet is megszólítják. A többi közt nyílik egy iskola történeti kiállítás, valamint bemutatják Pintér György könyvét is, amely az iskola történetét dolgozza fel. A jubileumi tanévben is terveznek majd rendezvényeket, az évforduló méltó megünnepléséhez azonban a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Lacó Tamás igazgatóval beszélgetek mindenről, akivel az augusztusi jubileumi programokat témákat részletesebben is górcső alá vesszük. A témához kapcsolódva vendégünk lesz Pintér György, a Körmendi Múzeum munkatársa, aki a Körmendi Gimnázium történetét kötetbe foglalta. Ennek bemutatója is a jubileumi augusztusi programok része lesz. Végül marad idő egy kis programajánlásra is. Ma várja ismét a családokat, vásárlókat a Csehi Csodás Vásárkert. Többek közt kínálnak majd traktoros szalmabálás pikniket a szervezők az érkezőknek, illetve a vásárkertben helyi termékek vásárolhatók egyenesen a termelőktől. Hideg Bálint a Csehi Csodás Vásárkertet működtető Idehaza Egyesület turisztikai referense számol be részletesen a mai programról. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi Barangoló. Délvasi Barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: arról szólunk. Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, a jelenlegi iskola közösséget és a várost, Körmendet is megszólítják. A többi közt nyílik egy iskola történeti kiállítás, valamint bemutatják Pintér György könyvét is, amely az iskola történetét dolgozza fel. A jubileumi tanévben is terveznek majd rendezvényeket. Az évforduló méltó megünnepléséhez azonban a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Lacó Tamás igazgatóval beszélgetek mindenről, akivel az augusztusi jubileumi programokat részletesebben is górcső alá vesszük. Rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Gimnázium. Lacó Tamás igazgatóval beszéltük meg azt, hogy egy kis programajánlót adunk át, egy keresztmetszetet a gazdag jubileumi programról. Mi mindennel készülnek a jubileumra?
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Nagyon sok mindennel készülünk. A keresztmetszetet egyelőre az augusztusi rendezvényekről szeretném adni, és hát nem titkolom, de egy-két ötletünket is talán fölvázolhatjuk, amely a következő tanévre vonatkozóan szeretném, hogyha megvalósulhatna. Az augusztusi programsorozat megjelent már a felületeinken, a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon. 10 évvel ezelőtt is, már a 70 éves évfordulón is szerettünk volna bekapcsolódni egy kicsit az augusztus 19-i ünnepi városi rendezvény folyamba. Ezt részben felkérésre, meg a hagyomány alapján, részben pedig saját ötlettől vezérelve idén is megtesszük ezúttal is. 19-én részt veszünk a terveink szerint a csónak felvonuláson. Kollégám, igazgatóhelyettes kollégám Károly Tamás édesapja, Károly István ígérte, hogy ha minden jól megy, akkor egy kis díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Az előzőekben, az előző kerek évfordulón, akkori augusztus 19-i ünnepségeken is, és most is tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően akkor is, meg most is az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, az ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Ez korábban így volt, 10 évvel ezelőtt így volt, és reményeim szerint most is így történik. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is, és most is, Jámbori Tamás kollégám segítségével, és szeretnénk, hogy egy kicsit odafigyelnének az iskola kapujától az iskola bejárata fele. 10 évvel ezelőtt nem terveztük, akkor viszont nagyon sokan bejöttek és beszélgettek az őket fogadó pedagógus kollégákkal. Én remélem, hogy most is lesz ilyenre alkalom. Tehát semmi különleges programmal nem készülünk, egyszerűen csak a találkozás örömét szeretnénk odavarázsolni az iskola bejárata elé. És remélem, hogy élnek ezzel a lehetőséggel az egykori diákjaink. Dacára annak, hogy a régebben végzettek, nem ebben az épületben jártak iskolába, hanem egyéb más helyszíneken, de szerintem a évfordulós programok során majd arra is lesz lehetőség, hogy ezekre a korábbi helyszínekre is egy kicsit felhívjuk a figyelmet, az iskola történetet így is felelevenítsük. Augusztus 26-a, 27-e és 28-a lesz a sűrűbb programok időpontja. Nem.

0: Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, a jelenlegi iskola közösséget és a várost, Körmendet is megszólítják. A többi közt nyílik egy iskola történeti kiállítás, valamint bemutatják Pintér György könyvét is, amely az iskola történetét dolgozza fel. A jubileumi tanévben is terveznek majd rendezvényeket. Az évforduló méltó megünnepléséhez azonban a körmendiek ötleteit, támogatását is várják. Lacó Tamás igazgatóval beszélgetek mindenről, akivel az augusztusi jubileumi programokat részletesebben is górcső alá vesszük.
1: Szerdán 26-án egy ugyancsak 10 évvel ezelőtti gyakorlatot szeretnénk most már hagyománnyá alakítani, amikor is a körmendi temetőben megyünk ki. Nyugdíjas pedagógusok, öreg diákok, de a diákjainkat sem, senkit nem zárunk ki, az érdeklődőket is szeretettel várjuk. Az egykori tanárok sírjainál szeretnénk gyertyát gyűjteni, egy bensőséges emlékező programot szerveztünk ezúttal is. Ebben nagy segítségünkre van. Hát voltak éppen a program kiötlése után Klement András tanár úr, az a nyugalmazott kollégám, nyugdíjas kollégám az, aki a gazdája, mondhatnám azt, hogy a gazdája ennek a programnak, hiszen már akkora is készített egy kiváló térképet az egykor a gimnáziumban tanított és elhunyt tanárok sírjairól, és azóta a weboldalán keresztül elérhető egy videó is, amit ő készített, és a végigjárja ezeket a sírokat, és könnyen eljuthatnak a érettségi találkozókat szervező diákok is, tehát egy nagyon praktikus ötlettel rukkolt ki tanárul, és ezt ezúttal is köszönöm neki. Augusztus 27-én az emléktábla kincselek igazgatónak, az alapító igazgatónak az emléktáblája az iskolánk aulájában található. Hagyományosan az ilyen megemlékezéseken meg szoktuk azt koszorúzni, de a régi érettségizett, tehát azok az érettségizett diák, egykor érettségizett diákok is visszatérnek az épületbe, akik máshol tanultak, mert hogy az alapító igazgatóra szeretnének megemlékezni. Ezúttal is megtesszük ezt, azonban ez nem egy önálló programelem lesz, hiszen egy rövid, egy kis az iskola történetről egy kis szeletet szeretnénk bemutatni, inkább az alapításra koncentrálva a gimnázium aulájában, ugyancsak ezzel az iskola történeti kiállítással. Ennek egyébként van előzménye, hiszen korábban a városban egy oktatástörténeti kiállítást szervezett Pintér György, a Batthyány Múzeum munkatársa, aki ugyancsak öreg diákunk, és az ő segítségével emlékezünk a kiállítás keretében. Azonban az ő segítségével, mondhatnám azt, hogy közreműködésével, aktív közreműködésével egy másik eseményt is ekkor tartunk. A gimnáziumról készült egy iskola történeti kiadvány, egy történeti könyv bemutatóját is ekkorra tervezzük, augusztus 27-én csütörtökön 17 órától a Sodics Galériában mutatjuk be, akkor talán már a nyomdából frissen

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programokról Lacó Tamás igazgatóval beszélgetek.
2: 28-a péntek, az augusztusi rendezvények hajrája, mondhatnám így is. A 16 órától jubileumi tanítnyitó ünnepséget tartunk, amelynek keretében a mostani diákjaink is szerepelnek, fellépnek, de várunk vissza öreg diákokat is, akik terveink szerint esetleg majd visszaemlékezéssel, meg szavalattal segítik ünnepélyesebbé tenni a tanítnyitó rendezvényünket, az évfordulós rendezvényünket. És egy nagyon szép aktusra is, egy nagyon szép gesztus után sor kerül egy tapolcai amatőr festőművésznő, Pálfiné Szabó Éva felajánlást tett. Egy érdekes történet ez, hiszen egyszer felhívott, mondván, hogy Kölcsey iskolák igazgatóit keresi a felajánlásával, és szerencsénkre minket tisztelt meg először a telefonhívásával, ennek következtében ez az ünnepi rész is bekerülhetett a tanítnyitó ünnepség programjai közé. A Magyar Nép Zivataros Századaiból című négy részből álló festmény sorozatot adja át nekünk a művésznő, az alkotó, amelyet ugye a himnusz ihletett és a Kölcsey nevű gimnáziumokat nyilván ezen okból kereste. Szerencsére minket talált meg először. A beszélgetésünk során azóta többször, most már egyszer találkoztunk is személyesen, a festménysorozat már itt van Körmenden. A beszélgetésünk, találkozásunk alkalmával megerősítettük azt is, hogy várjuk szívesen, szeretettel a művészt, az alkotót a Körmendi Sodics galériába egy kiállításra, mint elmondta. Neki van egy festménysorozata, ugyancsak egy tematikus anyag, ami Bereményi Cseh Tamás daloknak a feldolgozása voltak éppen, és ezeket szeretnénk, hogyha kiállítaná Szabó Éva a Körmendi Sodics galériában, és ennek a megnyitására kértem a művészeket, Bereményit, Cseh Tamást, személyesen ismerő városunkban élő Fodor Sándort, aki elvállalta ezt, sőt azóta az ő közreműködésével, segítségével várhatóan a kiállításnak nem csak megnyitója lesz, hogyha a Pálfiné Szabó Éva hozzájárul, akkor egy finiszást is tarthatunk, talán október végén, tehát a kiállítás zárásaként egy ünnepi eseményt, amelyen, ha minden igaz, akkor egy neves művész is felléphet majd. Szeptemberben, októberben tervezünk további programokat, és az év során is megemlékeznénk még valamilyen programok révén az évfordulóról. Itt sportprogramok között emlékfutás szerepel a terveink között. Elképzelhető, hogy neves sportolók is megjelennek majd iskolánkban, remélem a diákjaink örömére. Aztán egy korábbi, ugyancsak korábbi ötletünket is szeretnénk megvalósítani talán a következő év tavaszára. Öreg diákjainknak egy kulturális gálát szerveztünk most már előzetesen kétszer is. Én nagyon örülnék, hogyha egy estét betöltő gála összejöhetne, hogy ez sikerülne megszervezni.

0: számítok az öreg diákjaink segítségére. Ez idáig is nagyon sok ötlettel álltak elő, anyagilag is segítették az egyébként a gimnázium működését is, meg hát az ilyen programokat segítő Körmendi Gimnáziumi Öreg Diákok Egyesület működését, annak révén a támogatásokhoz jutottunk. És annak is nagyon örülök, hogy a szülői közösségünk is mellénk áll, hiszen október 17-ére most már úgy tűnik végleges a dátum, egy szülői munkaközösségi bált szerveznek, ahova nem csupán a szülőket várják, hanem az öreg diákjainkat is, meg hát azokat a körmendieket, akik szívesen egy mulatság keretében szívesen támogatják az iskolánk mellett működő civil szervezetek, meg civil szervezetnek a működését.
1: Nagyon gazdag az augusztusi, tulajdonképpen akkor felütése ennek a jubileumi évnek, és nagyon gazdag program ígérkezik az egész jubileumi évre. Ön szerint miért fontos a jubileumoknak külön jelentőséget adni, és ekkora energiákat is beletenni, hogy ez minőségileg is élményt adjon az ünneplőknek?
0: Nézze, ennek praktikus, meg érzelmi oka is vannak. Racionális és érzelmi okok is motiválnak engem személyesen is, de a kollégáim is segítenek ebben. Úgy látszik, hogy többen vannak, akik magukénak érzik. A gimnázium pedagógusai közül én magam is, meg nagyon a többségében öreg diákok vagyunk. Tehát kötődünk, érzelmileg kötődünk az intézményhez, nem csak pedagógusként, hanem diákélményeket szerezve más minőségben is. Ismerjük a gimnázium történetét. A világháborút követően hozták létre ezt az intézményt, sok más megyei, például a Feldőnöki gimnázium is most ünnepli majd az alapításának évfordulóját. Egy olyan korszakban döntöttek úgy a körmendiek is, és hát nem kismértékben dr. Kincselek alapító igazgató. Egy olyan korszakban döntöttek az iskola alapítás mellett, amikor az újjáépítés kora volt, amikor egy óriási rombolást ért meg az ország, a háború végigvonult Körmenden és környékén is, és akkoriban nagyon sok diákot itt tanítottak. Kincselek a legenda szerint a családi házának udvarán is a kollégáival tanította azokat, akik menekülés közben, vagy elvándor, vagy kényszerűségből elhagyva az otthonaikat nem tudtak tanulni, és akkor összegyűjtötték ezeket a fiatalokat. Úgyhogy egy ilyen hagyomány, egy ilyen előzmény azt gondolom, hogy kötelez minket arra, hogy méltóképpen emlékezzünk, de úgy gondolom, hogy a gimnázium egy középfokú oktatási intézmény szerves része. Intézményi léte és öreg diákjaink révén is szerves része kell, hogy legyen a város életének, és ez is motivál minket. És természetesen az a praktikus indok is, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk a városban, hogy nem csak a kulturális vérkeringés részei szeretnénk lenni, hanem az alapvető feladatunk révén is gazdagítanánk a körmendi létet, hogy ilyen nagy szavakkal éljek.
1: Köszönöm szépen Lackó Tamás igazgató úrnak ezt a tájékoztatást, és hát ahogy az interjúból kiderült, a Körmendi Kölcsey Gimnázium szerves része a város életének, és a programok ismertetésénél is világos volt, hogy a körmendiek érdeklődésére, a programokon való részvételére is számít az iskola.
0: Hogyne, persze, természetes. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha vagy tiszteletet kérhetem a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásukat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.

0: Jubileumi rendezvény sorozattal ünneplitte hát fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. A témához kapcsolódva vendégünk most Pintér György, a Körmendi Múzeum munkatársa, aki a Körmendi Gimnázium történetét kötetbe foglalta. Ennek bemutatója is a jubileumi augusztusi programok része lesz. Augusztus 27-én 17 órakor a gimnázium Sodics galériájában. Célegyenesben van legalább két köteted, ugye?
1: Így van. Tehát az egyik, ami egy komolyabb kutató munkának a vége, ez a gimnázium fönnállása 80. évfordulójára elkészített intézmény történet. Tehát itt elég sok segítséget kaptam egykori diákoktól, természetesen a illetve a gimnázium vezetésétől, a múzeum anyagait is felhasználtam, tehát elég sok felé kellett körülnéznem, hogy ez az adathalmaz olyan legyen, ami egyrészt olvasható, másrészt tényleg pontos legyen, meg sok irányú.
0: Adathalmaz és fotóhalmaz is, tehát fotóval illusztrált?
1: Hát lesz fotó is természetesen, úgyhogy elég sok mindent sikerült összegyűjtögetni. Hát ilyen tekintetben a gimnáziumnak a fotótára az egy nagyon gazdag kutatási lehetőség.
0: Ebből a könyvből egyet a sok dolog közül, amit kikutattál, ami nagyon érdekes, vagy újdonság esetleg az olvasók számára, meg a régen odajártak számára?
1: Ugye mindenkinek annyira egyértelmű, hogy Körmenden gimnáziumban. Na most a könyv címe az lesz, hogy a Kölcsey. Ezzel nem lenne gond, de az alcíme viszont az, hogy gimnázium a semmiből. Tehát igazából, amikor Kincselek 1945-ben elhatározta, hogy ide gimnázium kellene, akkor gyakorlatilag ennek a gimnáziumnak semmiféle alapja nem volt. Nem volt épülete, nem volt tantestülete, nem volt megfelelő felszerelése, és még az is kérdéses volt, hogy lesz elég diákja. Tehát innen indult el az egész, és fejlődött odáig, ahol most tartunk. És ugye hát, hogy hozzáteszem, hogy ez közvetlenül a háborús évek vége, amikor ugye az a jellegzetessége a dolognak, hogy mindenki borzasztóan szegény volt, mert szétlőtték a házát, mert elrabolták azt, amilyen volt, vagy mert nem jött haza az apuka a frontról, tehát egy borzasztó átmeneti időszak volt ez.
0: Hát nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a kötet.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Végül marad idő egy kis programajánlásra is. Ma várja ismét a családokat, vásárlókat a Csehi Csodás Vásárkert. Többek közt kínálnak majd traktoros szalmabálás pikniket a szervezők az érkezőknek, illetve a vásárkertben helyi termékek vásárolhatók egyenesen a termelőktől. Hideg Bálint a Csehi Csodás Vásárkertet működtető Idehaza Egyesület turisztikai referense számol be részletesen a mai programról. Hideg Bálinttal beszélgetek, aki a Csehi Csodás Vásárkertet üzemeltető Idehaza Egyesület turisztikai referense, és a hétvégén megint nagyot szóló programot szerveztek Csehi Csodás Vásárkert címmel. Beszéljünk erről a programról, mit kell tudni róla?
2: Most már második évvel indítjuk a Csehi Csodás Vásárkertet. Minden második hétvégén lehet hozzánk jönni. Van lehetőség vásárolni a helyi termelőktől, és minden második alkalommal pedig valamilyen programot kínálunk az ideérkezőknek, amit a vásárlás mellett tudnak kipróbálni. Ez most ismét traktorozás lesz, ami egy nagyon sikeres programunk. Ezt most már több egyszerre valósítjuk meg, és nagyon népszerű az ideérkezők körében.
1: Nézzük a napot egyáltalán. Mikor indulott a program, mikorra érdemes időzítenünk szombaton?
2: Jelenleg ez délután valósul meg, és a nyári idő miatt egy kicsit későbbre tettük a nyitvatartást a nagy meleg miatt. Jelenleg 3-tól délután 5:30-ig lehet hozzánk érkezni. Ez egy 2,5 órás időtartam, de a nyáron kívül ez 4 órás szokott lenni általában. Így délután szokunk mindenkit várni.
1: Hogy talál oda, aki még nem járt nálatok?
2: Mi Csehiben vagyunk megtalálhatóak. Csehinek mondhatni a szélén. Vasvártól indulva vagyunk meg találhatóak talán a legkönnyebben, de fent vagyunk Google térképen is például, úgyhogy könnyen meg tudnak minket találni az ideérkezők.
1: Esetleg azért egy-két útbaigazító tábla is van?
2: A piac külsején található egy nagy Csehi Csodás Vásárkert felirat, ami segít az ideérkezőknek.
1: Térjünk egy kicsit vissza a traktorra. Gondolom, hogy azért limitált, meg tudnotok kell, hogy kire mennyi emberre számíthatok. Mikor indul ez a traktoros menet, és hogy lehet fölülni rá?
2: Ezek szintén délutánonként indulnak a piac ideje alatt, és maximum 16 fő tud egy időpontban indulni. Az időpontokat azokat mindig a Facebook oldalunkra, a Csehi Csodás oldalára tesszük fel, és előzetesen lehet jelentkezni telefonon vagy e-mailben, illetve ott a helyszínen is, hogyha esetleg valaki ott ismerné meg a programot, az ott is tud jelentkezni. És a traktorozás az mindig a megadott időpontokban elindul, és 1/2 órás egy időtartam, amíg a traktor felérkezik a hegyre, és van lehetőség elfogyasztani a piknikkosarat, majd ezek után pedig lehet választani, hogy a traktorra, vagy pedig gyalogosan érkeznek vissza a vendégek.
1: És akkor most nézzük a vásár részét. Ennek mi minden kapható majd most szombaton is a vásárban?
2: Nagyon sokféle környékbeli termelőnek a termékeik találhatóak meg. Az élelmiszerek között van például kecskesajt, kecsketermékek, vannak füstöltáruk, húskészítmények, zöldségek, mézek, méhészeti termékek, de vannak még feldolgozott fűrtojások is, illetve a saját vadkovászos termékeink is megtalálhatóak, amik például vadkovászos kenyerek, sós és édes pékáruk, és ezen kívül még vannak kézzel készített horgolt dísztárgyak és ajándéktárgyak is, valamint vannak még növények is, és elérhető még a saját büfékocsink is, amiben található vadkovászos lángos is, ami egy nagyon népszerű termék az ideérkezők körében.

0: Ma várja ismét a családokat, vásárlókat a csehi csodás vásárkert. Többek közt kínálnak majd traktoros szalmabálás pikniket a szervezők az érkezőknek, illetve a vásárkertben helyi termékek vásárolhatók egyenesen a termelőktől. Hileg Bálint a csehi csodás vásárkertet működtető Idehaza Egyesület turisztikai referense számol be részletesen a mai programról. Hideg Bálinttal beszélgetek, aki a csehi csodás vásárkertet üzemeltető Idehaza Egyesület turisztikai referense, és a hétvégén megint nagyot szóló programot szerveztek csehi csodás vásárkert címmel. Beszéljünk erről a programról, mit kell tudni róla. A Hegyhátról érkezőket kedvezménnyel is invitáljátok. Ez mit jelent, és kikre vonatkozik, honnan érkezőkre vonatkozik?
1: A környékből érkezőknek 20% kedvezményt tudunk adni. Ez érvényes jelenleg a csehi, mincenti, csipkereki, bérbaltavári és oszkói, valamint a mikos széklaki lakosokra.
0: A kis szorolapon élménypiacként is nevezitek a piacotokat. A megítélésed szerint mi mindenben tud élményt nyújtani a családoknak, a hozzátok érkezőknek ez a kínálat, amit ti kínáltok, program és vásár?
1: Úgy terveztük a piacokat, hogy minden második alkalom egy élményprogrammal legyen összekötve. Ezek általában családi programok, amelyek minden korosztálynak megfelelőek, és célunk az, hogy bemutassák a hagyományokat, azokat a dolgokat, amelyeket régebben csináltak esetleg, vagy pedig egyszerűen csak egy élményt nyújtsunk a vásárlás mellett, és ezáltal megszerettessük a termelőktől való vásárlást is. Ezek a programok általában az említett traktorozás szokott lenni, de szokott nálunk lenni még kürtös kalácsütés, ahol kipróbálhatják az ideérkezők a kürtös sütés, hogy ez hogyan zajlik. De vannak például tematikus programjaink is, mint például húsvétkor, tojáskeresés, vagy például volt májusfaállítás, illetve karácsonykor is szoktak lenni különböző programjaink.
0: Mi a tapasztalatotok egyébként, hogy a vásárló közönség, a látogató közönség kapcsán vannak a törzs vendégek, törzsközönség, érkeznek újak, és hogy látjátok ezt?
1: Főként a környező településekről jönnek, és úgy látjuk, hogy most már egyre több visszajáró vendégünk is van szerencsére, és viszont vannak olyanok is, akik esetleg távolabbra érkeztek, voltak olyanok, akik csak Pécsről például emiatt érkeztek, hogy meglátogassanak minket, ugyanis hallották, hogy nagyon jó piacot lehet itt találni.
0: És egyébként, ahogy említetted is, hogy a piac napon kívül is egy 4 órás programot tud a ti csehi csodás kertetek kínálni. A teljesség igénye nélkül ez mit jelent? Mit kínál a területetek?
1: A vásárkerten kívül található még egy tanösvény is a hegyen, amelyet ugye az említett traktorral is meg lehet közelíteni. Ezen a tanösvényen is szoktak programok lenni, és ez egyénileg is bejárható, viszont itt különböző táblák találhatóak, amelyek bemutatják a helyi élővilágot, növény- és állatvilágot, a medvehagymásunkat, illetve a helyi kultúrát és a környező látnivalókat is.
0: Én már jártam nálatok, volt egy körbevezetés is a részemre ezen a csodás, csehi csodás hegyen, és az az egyik legkellemesebb emlékem erről, hogy tényleg tulajdonképpen közel van. Nem kell annyira lemenni a térképről, közel van Vasvárhoz, közel van Vasi városokhoz, de meg mégis, ahogy belépünk erre a hegyre, minden úgy lecsendesedik, lenyugszik, lelassul, szóval tényleg ez a mostani turisták által egyre keresett több lehetőséget kínáljátok ezzel.
1: Igen, nagyon sokan szeretnek jönni, amiatt is, mert a hegy az nyújt egy ilyen nagyon kellemes, pihentető érzést, ahol ugye az említett piknikkosarat is el tudják fogyasztani, és ezáltal kicsit egy nyugodtabb, a hétköznapokból kiszagadó élményt is tudunk nyújtani.
0: Köszönöm szépen Hideg Bálint turisztikai referensnek ezt a kis invitálót. Remélem, hogy sok hallgatónak hoztuk meg a kedvet egy szombat délutáni piknikre a csehi csodás hegyen. Sok sikert a mai naphoz.
1: Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszivetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Görmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető pörgetyűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy ilyen két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatnia se a gyermeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárca vezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat. A vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gájer Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól, mondta a rádiónknak Grünwald Stefáni, a karnevál igazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne, úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik, nagyon sok foglalkoztató, bábszíhezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A Művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést, a színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Viszkis készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A hétvége teljesen zavartalan, az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás okoz. Napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható. Alig várható felhőzet is az égbolton, esetleg egy-két megjelenés ellenőr, szép idő gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Örmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Három nap az Őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrét ország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődítónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrét ország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A köztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrét ország megálmodója.
2: Az utolsó kiemelt időszak, a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
1: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
3: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni. Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerő, csak ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán, hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a család vizsgettem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
1: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A hétvége teljesen zavartalan, az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás okoz. Napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható. Alig várható felhőzet is az égbolton, esetleg egy-két megjelenés. megjelenő szép idő gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től

0: Csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

azóta szüntelen. Őt látom mindenhol, meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó, szilánkos mennyország.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszi vetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Körmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem, az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető pörgetyűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy olyan két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett doszogatni se a gyermeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárca vezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gáyer Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól. Mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia karneváligazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne, úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik, nagyon sok foglalkoztató, bábszihezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A Művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Visz is készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A hétvége teljesen zavartalan, az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás szokott, napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható, alig várható felhőzet is az égbolton, esetleg egy-két megjelenés ellenőr szép idő, gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakát viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Táborok, élő koncert, rengeteg vízparti program, és persze különleges akciók. Ez a kínálat ezen a héten Körmenden, a Muse Fun and Wellness Parkban. Hozzuk a részleteket is Dercsényi Orsi programigazgatóval.
4: Ezen a héten is rengeteg élménnyel várjuk a vendégeket. Folytatódik a Muse Splash nyári gyerektáborunk. Minden nap lesz habparti, emellett kertmozival, jogával, zenés medenceparti programokkal, óriás darts focival és esti DJ programmal is készülünk. Ráadásul hétfőn elindul a Szomszéd Városok Hete elnevezésű akciónk is.
3: Ez mit takar pontosan?
4: Augusztus 10 és 14 között minden nap egy-egy környékbeli város lakóinak biztosítunk 20%-os kedvezményt a fürdőbelépő árából. Hétfőn a szombathelyieket, kedden a zalaegerszegieket, szerdán a szentgotthárdiakat, csütörtökön a vasváriakat, pénteken pedig a körmendieket várjuk kedvezményesen. Az akció igénybevételéhez mindössze a lakcímkártyát kell felmutatni. A pénteki 20%-os kedvezmény a körmendi lakosoknak járó állandó kedvezménnyel is összevonható. Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget és eltölteni nálunk egy kellemes nyári napot.
3: Megszokhattuk már ezen a nyáron, hogy hétköznaponként is rengeteg a program. Biztos ezen a héten is ez vár ránk.
4: A hétköznapokon délután 3 órakor habpartival várjuk a fürdőzőket. Kedden este 6 órától, majd szombaton reggel 9 órától trióga, Dakos, Solymos Janikóval, a hotel zenkertjében. Szerdán este kertmozival készülünk, ahol a Vespa, az Olasz Álom című filmet fogjuk vetíteni.
3: Csütörtökön pedig ismét különleges élő szabadtéri koncert.
4: Délután 3 órától Kökény Lali és Jász Andris zenél a Tó medencénél. Igazi nyári medenceparti hangulatra készülünk. A vendégek fürdőzés és pihenés közben élvezhetik ezt az élő zenét. A program a napi fürdőbelépővel látogatható. Péntek óriás darts focit lehet majd kipróbálni, este 9 órától éjfélig pedig DJ Mateo gondoskodik a hangulatról a Laterazzán. Szombaton és vasárnap is két habpartit tartunk, szombat este pedig ismét kertmozizunk, ezúttal a Gucci című filmet fogjuk levetíteni a nagy érdeműnek.
3: Folyamatosak a táborok és a gyermekprogramok is a Muse-ban.
4: Igen, ezen a héten is sok gyermek tölti nálunk a meleg nyári napokat. Fürdéssel, játékkal, kincskereséssel, gyerekjógával, mozival, bowlinggal, és rengeteg közös élménnyel készülünk nekik. Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen nagy az érdeklődés a táboraink iránt.
3: Hol találhatunk részleteket az imént felsorolt programokról?
4: Érdemes követni a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzétesszük a programokat és az esetleges változásokat. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban. Ezen a héten is érdemes lesz ellátogatni hozzá.
3: Dercsényi Orsival, a Körmendi Létesítmény programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrét ország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődítónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétréd ország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A köztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrét ország megálmodója.
1: Az utolsó kiemelt időszak, a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
5: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
6: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni. Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vízkedtem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
5: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
2: Időjárás jelentés.
5: Visszatér a hőség, a hétvégén igazi strandidőben lesz részünk. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
7: A hétvége teljesen zavartalan, az elmúlt heteket kísérő hőség időjárás szokott, napsütésből bőségesen lesz. Hát ugye most már csökken a napfényes órák száma, de 11-13 óra közötti napfénytartam várható, alig várható felhőzet is az égbolton, esetleg egy-két megjelenő szép idő gomoly, magason ezek a kis fehér gomolyocskák, vagy magas szintű felhőzet, besodródó hidegfront peremén, és melegszik is újra. Az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát meg lesz az a 18-20 fokos hőingadozás, ami azért már egy anticiklon augusztus végén meg szokott lenni.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszivetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Körmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető pörgetyűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy ilyen két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatni se a gyermekeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtokvették, nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenébe teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárca vezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gájer Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól. Mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia karnevál igazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne. Úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik. Nagyon sok foglalkoztató, bábszíhezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Viszk is készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni. A minimum hőmérséklet rövid időre nyilván, ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő, csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrétország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődi tónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A fesztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
2: Az utolsó kiemelt időszak a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
1: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
3: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
4: Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vízkedtem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
1: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandbár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
5: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, éjszakán viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni a minimum hőmérséklet. Rövid időre nyilván ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő. csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszivetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Körmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méterre egy ilyen pörgethető pörgetyűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy olyan két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatni se a gyermekeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárcavezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gáér Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól, mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia karnevál igazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne, úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik, nagyon sok foglalkoztató, bábszíhezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A Művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Viszkis készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, éjszakát viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni. A minimum hőmérséklet rövid időre nyilván, ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő. Csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók. Vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet. Északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Nem csúszik az este,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Görmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrét ország. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Görmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a görmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődítónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Finka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrét ország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A köztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrét ország megálmodója.
2: Az utolsó kiemelt időszak, a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
1: Jövő héten startol a Görmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Görmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
3: Köszönöm a meghívást a Görmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni. Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vizsgettem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
1: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, éjszakát viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni. A minimum hőmérséklet rövid időre nyilván, ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő. csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádfangolva.

99.8. Körmend FM. Rákhangolva. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszivetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Körmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető pörgetyűnek, mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy olyan két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatni se a gyermekeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárca vezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gáér Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól. Mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia, a karnevál igazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne. Úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik. Nagyon sok foglalkoztató, bábszíhezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A Művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Visz Kis készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, éjszakán viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni a minimum hőmérséklet. Rövid időre nyilván ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő. csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

0: Gyári Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel. Hello lányok, minket izgat, hogyha néztek. Oh hello lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek.
3: Yo! Hello Ág, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

tech. Hello, yes, it's a you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Clothé, a legdurvább dekoltás.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrét ország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődi tónál, a Dörösskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrét ország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A köztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrét ország megálmodója.
2: Az utolsó kiemelt időszak a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
1: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptánc gála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
3: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás országos turném során így hozzátok is el tudok jutni. Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a család vizsgettem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
1: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, éjszakát viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni. A minimum hőmérséklet rövid időre nyilván, ez általában most már ilyen 5-6 óra a környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő, csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaolnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszi vetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Görmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem, az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető pörgetyűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy ilyen két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatni se a gyermekeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenében teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárcavezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gájer Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól. Mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia karnevál igazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne. Úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik. Nagyon sok foglalkoztató, bábszíhezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A Művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Visz Kis készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, az éjszakák viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni. A minimum hőmérséklet rövid időre nyilván, ez általában most már ilyen 5-6 óra. Barcelona környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő. Csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók. Vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet. Észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

0: az ében nincsen úgy. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrétország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődítónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A fesztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
2: Az utolsó kiemelt időszak a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
1: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptáncgála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
3: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás országos turném során így hozzátok is el tudok jutni. Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vizsgettem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
1: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, éjszakán viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni a minimum hőmérséklet. Rövid időre nyilván ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő. csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, észak-nyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. No, nothing I can do, babe.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A következő évet is veszélyezteti az aszályvasban. Új játszóeszközöket adtak át a főtéren. Még hógolyózni is lehet a Szavária karneválon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Súlyos károkat okoz a rendkívüli aszály a vasi mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a szárazság hatásai a következő gazdálkodási évben is érezhetők lesznek. Pusztavámi Márton a Vaholnak elmondta, a kiszáradt talaj már az őszi vetések előkészítését is nehezíti, miközben a vetőmag minőségére és a növényvédelemre is kedvezőtlenül hat az időjárás. A búza termés átlaga ugyanakkor vasban hektáronként 6,76 tonna lett, ami jóval meghaladja az országos átlagot. A kamara szerint a gazdálkodóknak a jövőben új technológiákkal, jobb vízmegőrzéssel és a megfelelő fajták kiválasztásával kell alkalmazkodniuk a szélsőségesebb időjáráshoz. Új sakkasztallal és játszóeszközökkel bővült Görmend belvárosa. Az elemeket a napokban már birtokba is vették a helyiek. A beruházás a főtéri projekt befejező része, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Kikerült, és most már birtokba is vehették a gyermekek, illetve a felnőttek is. Az utolsó három elem, az a játszótér, ilyen kis láncos, egyensúlyfejlesztő, játékos gyerekeknek való játszóelem gyakorlatilag. Tőle nem messze néhány méter egy ilyen pörgethető, pörgetyűnek mondom én, és tőlük nem messze pedig a sakkasztal is kikerült. Itt a kivitelezés most már egy ilyen két hete megkezdődött, be is fejezték néhány napon belül a kivitelezők, viszont a betonnak volt egy szilárdulás ideje, és szerdán levették a kordonokat a körülötte, és nem is kellett noszogatni se a gyermeket, se a felnőtteket, hanem azonnal birtok vették nagy örömünkre. Sakkasztalon is már többször láttam játszani felnőtteket, kisebb kaució ellenébe teljesen ingyenesen bábuk a főtéren beszerezhetők, és a sakkasztalhoz oda is van írva, hogy hova kell bemenni értük.
1: Kezdődhet a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése. A csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a térségben. Derül ki Vitézi Dávid tárcavezető közleményéből. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek. Számos különlegességgel készültek a szervezők a jubileumi 25. Szavária karnevárra. Az öreg város vásárában a korábbiaknál jóval több kitelepülő fogadja a szombathelyre érkezőket, a Gájer Parkban pedig ismét minden a gyerekekről szól. Mondta a rádiónknak Grünwald Stefánia karnevál igazgató.
3: A gyermekhelyszín, általában a családosok tényleg közkedvelt helyszíne. Úgy gondolom, hogy ezen a meleg nyári hétvégén azért is különösen kedvelt lesz, hiszen ez egy árnyas park fölében fekszik. Nagyon sok foglalkoztató, bábszihezi előadás, koncertek lesznek, és hát a hőség ellenére még hógolyózni is lehet.
1: A művészetek utcája szintén egész hétvégén várja a látogatókat. A pavilonoknál bemutatókkal, a színpadon koncertekkel készülnek, tette hozzá a karnevál igazgató.
3: Idén 40 mesterember mutatkozik be, lesznek nyilvános aukciók, kézműves foglalkozások, ahol tényleg mint egy szabadtéri műteremben látogatást tehetnek az érdeklődők, és lesznek olyan technikai módszerek, amiket ki is próbálhatnak.
1: Bő egy hét múlva startol a Sitkei Rock Fesztivál. Már tavaly megkezdték a felkészülést. A színpad előtti területet 28 teherautónyi, mintegy 400 köbméter földdel töltötték fel. Ezzel egyrészt egyenletesebb lett a talaj, másrészt a színpad előtt kissé megemelték a nézőteret. A szervező Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület közlése szerint a Viszkis készít az idei fesztiválra árverésre bocsátható tárgyakat. Ambrus Attila pereces kulacsot, valamint 50 darab korsót ajánlott fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
4: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, az éjszakát viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni. A minimum hőmérséklet rövid időre nyilván, ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő, csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Futón azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, azért várom már a jobbat, na de hát a majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb, azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát a majd a holnap.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Árnyékolt pihenőhelyek készülnek Körmenden. Új gépekkel gondozzák a vasi horgászvizeket. Több intézmény együttműködésével folytatódhat jövőre Hétrét ország. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendiek véleménye alapján alakul ki. A projekt részeként online kérdőív is segíti a tapasztalatok összegyűjtését. Ez a belvárosban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével érhető el. Több mint 10 millió forintos fejlesztéssel bővült a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetségének gépparkja. Az országos szervezet támogatásával beszerzett új munkagépek a Magyar Szecsődítónál, a Döröskei víztározónál, a Vasvári tavaknál, a Gencsapádi horgásztónál, valamint a Rába és a Pinka egyes szakaszain segítik a horgászhelyek karbantartását. A fejlesztéstől azt várják, hogy a vasi horgászvizek partjai hosszú távon is rendezettek és biztonságosak maradjanak. Számolt be róla a VAOL. A jövő hétvégéig zajlik a jubileumi Hétrét ország. Az őrség legnagyobb kulturális programsorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb forgatag repertoárjában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A fesztivál bebizonyította, hogy életképes, ezért jó eséllyel folytatódhat jövőre is. Fogalmazott Sűi Péter főszervező, Hétrét ország megálmodója.
2: Az utolsó kiemelt időszak, a 20-a utáni 20-23-a közti időszak olyan programokkal van tele, amit a Fonó Budai Zeneház szervez és hoz ide az őrségbe. Már korábban is fönnállt egy kapcsolat, de ilyen intenzív együttműködés még nem volt. A Magyar Zeneházával is folytatta megbeszéléseket, tehát remélhetően itt erősíteni fogják egymást, és jövőre a különböző zeneháza kezdeményezések itt találkoznak, majd összenállunk az őrségben.
1: Jövő héten startol a Körmendi Napok programsorozata. Augusztus 18-ától minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódást a szervezők. Színházi előadás, kiállítás, hagyományőrző programok, néptánc gála, kerékpártúra és szabadtéri színház is szerepel a kínálatban. Jaj Emília Zalából érkezik augusztus 20-án Körmendre. Országos turnéja keretében örömmel jön fellépni városunkba. Nyilatkozta Goldberg Emília, aki röviden arról is beszélt, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
3: Köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. Egy másfél órás előadás országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
4: Először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel. Abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán, hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a család vizsgettem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is.
1: Cornelius római százados háza is felépült a jubileumi Szavária történelmi karnevál idejére Szombathelyen. A Gájer Parkban a Kalandvár helyszínén kialakított római otthonban korabeli játékokkal, mozaik készítéssel, falfestéssel, jelmezes fotózással és ügyességi programokkal várják a családokat. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan élhetett egy római katona és családja. A Cornelius háza program megvalósításában több mint 150 önkéntes vesz részt, írja a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Csak átmeneti a forróság, a következő hét elején enyhülés jöhet. A hétvégén azonban még marad a strandidő. A prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől halljuk.
5: A hétvége teljesen zavartalan, napsütésből bőségesen lesz, éjszakát viszont felfrissülnek, tehát akár 32-33 fokról 15 fok alá is be tud menni. A minimum hőmérséklet rövid időre nyilván, ez általában most már ilyen 5-6 óra környéke hajnali órákban, és aztán gyorsan melegszik az idő, csapadékra nem számítunk, megszokott értékek várhatók, vasárnap 33-34 fok is itt a nyugati végeken. A jövő hét hétfő kedd magasságába csökkenni kezd a hőmérséklet, északnyugatról ciklonok frontjai kezdik elérni a közép-európai térséget.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc
1: rádiója. Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem, hogy együtt száguldunk a föld felett.

0: 99.8. 99.8. Rap hangolva.
1: Hősök 2020, Joker ment velkő, kempel az álmodból, yeah, yeah.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján, mondta el a sziget zárónapján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet. Enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráhangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válságkezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bróti dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A több ütemben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: korábban. Görmende FM. Görmende és a világ hírei a 99.8-on.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres